Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi. Egy nagyon szép napot kívánok, műsorunkhoz pedig kellemes időtöltést!

Az élet és az idő két tanár. Az élet arra tanít, hogy használjuk ki az időt, az idő arra tanít, hogy értékeljük az életünket. Az élet nem vár. A napok egy szempillantás alatt elrepülnek. Sosem tudhatjuk előre, mikor nem lesz több lehetőségünk arra, hogy többet adjunk, többek legyünk, jobban szeressünk. Erre egyfajta recept van. Minden nap tegyünk meg mindent, amit csak tudunk, és tegyük a lehető legjobban, ahogy tőlünk telik. Mindenkit addig tudunk csak szeretni, amíg itt van velünk. Annak, aki eltávozott a földi életből, már nem tudunk segíteni, nem tudunk hozzá jó lenni, annak már csak az emlékét tudjuk szeretni. Vannak bizonyos ünnepnapok, melyek pontosan erre emlékeztetnek. Ilyen ünnepnap például az anyák napja. Lehet több testvérünk, több férjünk, több apánk, de szülő édesanyánk csak egyetlen egy lehet. Egyetlen egy, aki 9 hónapon keresztül szíve alatt hordott minket, fájdalom és szenvedés árán életet adott nekünk, kincsként, csodaként ölelt magához, amikor megpillantottuk ezt a világot, és ettől a pillanattól kezdve óvott, védett, gondoskodott rólunk olyan szeretettel, amely nem kér, mindig csak ad, amely láthatatlan, de örökké velünk marad. Magyarországon május 1. vasárnapján, itt Németországban május 2. vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.

Május ősi magyar nevén az ígéret hava. Nem csak a virágba borult természet miatt szeretjük, nagyon sokan vallják és hiszik, hogy ez az év legszebb hónapja. Ugyanis május tartják a fellángoló szerelmek a szerelmesek havának is. Talán nem véletlen, hogy ebben a gyönyörű, virágokban pompázó és illató hónapban tartják világszerte a legszebb családi ünnepet, az anyák napját. Az anyák ünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Réának, az istenek anyjának, és vele együtt az anyák tiszteletére. Az emberiség ősi kultúrájának alapja a nagy isten anya, a Magna Mater, aki minden nép vallásában jelen van. A Biblia szerint Éva az egész emberiség ősanyja, akinek nem csak az életet, de a bűnt is köszönhetjük. A keresztények számára a megváltó anya Szűz Mária. Az ő alakja jelenik meg első magyar nyelven fennmaradt versemlékünkben, az Ó Magyar Mária síralomban.

Angliában már az 1600-as években ünnepelték az anyákat az úgynevezett anyavasárnapon, ez a húsvétot követő negyedik vasárnapra esett. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek és a napot édesanyjukkal tölthessék. Külön erre a napra készítették az anyák süteményét. Amerikában 1907-ben a philadelphiai Anna Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünnepé nyilvánítatni elhunyt édesanyja emlékére. Végül 1914-ben Wilson amerikai elnök a napot hivatalosan ünnepé nyilvánította. Sajnos Anna Jarvis elért sikere hamar a visszájára fordult. Ő a szép érzelmek napját akarta létrehozni, de nagyon gyorsan a kereskedés és a haszonszerzés napja lett, mivel az ünnep eltolódott a virág és édesség kereskedők hasznának növelése irányába. További élete során olyan hevesen tiltakozott az ünnep elüzleti esedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembe került. Élete végére megbánta tettét, és nem akarta, hogy nevét anyák napjával kapcsolatba hozzák. De az anyák napját azóta is megünneplik az egész világon. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos ünnepélyek közé az anyák napját.

Csóri Sándor, anyám fekete rózsa. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadsággal fejé meg tehenét, szótlanabb sápadsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak jött-ment idegenek, anyám az ijegységtől dadog és bereked, sötét kendőjét vonván magányát húzná össze. Ne bántsa többé senki, félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, s nem jut el sehova. Szegénység csillagától sebes a homloka, vállára még az orgonavirág is úgy szakad, mintha csak teher volna, jó szagú kárhozat. Nyár van égen és földön, zene szól, muzsika. Anyám csöndsivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá. Segítek, azért jöttem. Anyámnak fáj a feje, anyámnak fáj a semmi, anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz, majd kicsi. Bejön egy madár érte, s csőrében elviszi.

Van egy kéz, amely sosem enged el, és van egy szív, mely sosem szűnik meg szeretni. És kettő között ott van az egész élet. Amíg az édesanyád él, addig van hely a világon, ahol mindig gyerek lehetsz. Egy hely, ahol nem számít hány éves vagy, hogy mennyit értél el, neked nem kell bizonyítanod. Lehetsz fáradt, lehetsz bizonytalan, lehetsz önmagad minden álarc nélkül, csak létezned kell, és szeretve vagy. Mert ő azért szeret, aki vagy. Egyetlen szó, egyetlen ölelés tőle, és minden sebb begyógyul, és minden egy kicsit könnyebb lesz. És amikor ez a hely megszűnik, amikor nincs kihez hazamenni, nincs kit felhívni, nincs, aki azt mondja, nem baj, minden rendben lesz, akkor érted meg igazán, hogy mit jelentett ő az életedben. Mert az anya nem csak egy ember, hanem egy érzés, egy biztonság, egy otthon. És amikor ő már nincs, akkor egy darab belőled is eltűnik vele, és az űrt soha semmi nem tudja betölteni.

0: Csida Jenő versét Mohai Gábor előadó művész mondja el.
1: Csida Jenő, hálaadás. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat. Az édesanyámat.

az édesanyámról. Tűnődöm napok óta már. Az édesanyámról, ki engem minden este vár. Sajnos nem úgy van az most, hogy fölkeressem én. Bár jól tudom, hogy ő vár. Kis fájlalom, hogy vár szegény. Az édesanyámról én szinte semmit nem tudok. Az egyetlen kín.

0: Részlet. Tennessee Williams, az ifjúság szép madara című művéből. Tudtam, hogy haldoklik, amikor megvettem neki ezt a meltűt, és csak azért vettem meg neki 15 000 dollárért ezt a meltűt, hogy elhitessem vele, hogy meggyógyul. Amikor rátűztem a hálóingére, szegényke sírni kezdett. Azt mondta, az Isten szerelmére, boss, mit csináljon egy haldokló nő egy ekkora gyémánttal? Azt mondtam neki, nézd csak meg az árcédulát rajta. Na, mi van azon az árcédulán? Látod azt az 5 számjegyet, az 1-est, az 5-öst, és mellette azt a 3 0-át? Édesem, legyen eszed, mondtam neki. Ha haldokolnál, ha bármi esélye volna annak, hogy meghalsz, hát kiadnék 15 rongyot egy gyémánt meltűért, csak hogy szemfödeledre tűzzem. Ha-ha-ha! Ezen az öreg hölgy is nevetni kezdett. És úgy ült fel abban az ágyban, frissen, mint egy kis madár. Hálóingén a meltűvel fogadta a látogatókat egész nap. Nevetett és csevegett velük. Mellén a gyémántűvel. És meghalt éjfél előtt, mellén a gyémántűvel. És egészen a legutolsó percig abban a meggyőződésben élt, hogy nem halhat meg, hiszen a gyémánt meltű annak a bizonyítéka, hogy nem haldoklik.
1: Ablakszán csapkod a szélben, makacsul szállni akar. A szobában december borzol, és te nem

aztán a haragtól mindig. Az ember, ha jó, megbocsánat. Az unokád felnőttebb nálam.

Müller Péter írta. Ember emlékezet óta már csak is az anyák tartják össze ezt a recsegve ropogva omladozó világot. Nem látjuk, mert halkan, észrevétlenül, természetesen teszik. Sokszor ravaszul és okosan, néha kétségbe esetten és magányosan. Mivel a sors a szó valódi értelmében küldetést is jelent, az anyák sorsa jelenleg nem kisebb feladat, mint az ember megmentése. Az anyák munkája láthatatlan, észrevehetetlen. Olyan, mint a napsugárzása. Jó, hogy van, de különösebben nem vagyunk hálásak érte. Persze, hogy van. Természetes. Ez a dolga. És senkinek nem jut eszébe, mert a nap szüntelenül, némán és elismerés nem várva teszi a dolgát, hogy nélküle az élet megsemmisülne. Írta Müller Péter.

Várnai Zseni, anyám köténye. Anyám kötényét kötöm elémbe. Oly megkopott, színe hagyott a kötény. Ebédet főzök, a tűzhely mellett állok és sürgök, mint ő tette, szegény. Csak táplált, csak főzött, szolgált a kedvünk. E tűzhely volt áldozó oltára neki, míg kicsiből nagyra serdültek, és mentek, messze szélettek a gyermekei. És görnyet lett végül, oly föld felé hajló, mint útszéli bokor, mit nem melegít a napheve már, s az ősz letarolta egykoron zöld leveleit. Mint didergő bokor, mely reszketve várja, hogy hújjon a hó már, és befődje őt, úgy roskadt szelíden a tél zord ölébe, úgy érte el anyám a bús temetőt. Foszló köténye lobog előttem, mint gyászlobogó egy élet fölött. Fejkendőjét őrzöm, szomorú fejére mindig csak fekete kendőt kötött. Haját kétfelé simítva hordta, s konyhba csomózta, akárcsak én. Szokásait őrzöm, az ebédet főzöm borongva bánatos emlékezetén. E tűzhely lángja sütötte arcát, e lábosok őrzik még keze nyomát. Ő fekszik a földben. Serceg a rántás, s én forgatom elárvult fakanalát. Ő alszik már mélyen. A fazekak élnek. Ropog a tűz, és fő az ebéd, gőz csapja meg arcom, szemem befutja, s a párán keresztül látom a szemét. Látom a szemét, mely rettegve nézett a holnap elébe, hogy mi lesz velünk. Ezernyi gondot dajkált a szívében, míg sütötte, főzte eledelünk. Alázat volt az arcára írva. Csak akkor lett gőgös, hideg és kemény, mikor a lét fölé magasztosulva, halottas ágyán elnyújtózott szegény. Már nem félt senkitől, és senkit se féltett. Már nem volt beteg, sem öreg, se szegény. Leolta magáról viseltes kötényét, mint aki hűséggel kiszolgált helyén. És csöndesen elment, mint anyák, ha mennek. Búbánatát, gondját itt hagyta nekem. Ő sérthetetlen, mint minden halottak, nem ér el hozzá már többé, semmi sem. Anyám köténye lobog előttem, míg végzem a munkám, és rá gondolok. A tűzhely lángja, s a fazekak gőze, homloka körül, mint fény gomolyog. És megnől, megszépül a párában, fényben, feje fölött im, glória ragyog. Kinyújtom karom, de nem tudom elérni. Már magukhoz emelték a csillagok.

Ma a gyermekeknek Fazekas Anna versét mondom el. A címe Köszöntő. Hajnaltájban napra vártam, hűs harmadban térdig jártam. Szellő szárnyát bontogatta, szökhajamat fölborzolta. Hajnaltájban rétre mentem, harmad cseppet szedegettem. Pohárkába gyűjtögettem, ne felejtsed, beletettem. Hazamentem, elpirultam, édesanyám mellé bújtam, egy szó sem jött a nyelvemre, könnyem hult a ne felejtsre. Édesanyám megértette, kicsi lányát ölbe vette, sűrű könnyem lecsókolta, kedves szóval lágyan mondta. Beszép verset mondtál, lelkem, bejó is vagy, kicsi szentem. S nyakam köré fonta karját, ünnepeltük anyák napját.

Ulmi Magyar Kultúregyesületünk 2026. május havi műsor tervéből. Május 9-én szombaton 16 órától 5. Boldogapor Vilmos búcsús Szent Mise Zendenben, a Szent József der Arbeiter katolikus templomban 18 órától vacsora, melyre előre kellett jelentkezni. 19 órától a Marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar előadása. 19.30-tól táncos mulatság, zenél a Best Mix Band. Május 10-én vasárnap 15 órától katolikus Szent Mise lesz Ulmban, a Wengen kirchében.

Néhány gondolat az édesanyákról. Mint anyának az a dolgom, hogy mindarról gondoskodjam, ami lehetséges, és Istenre bízzam, ami lehetetlen. Nem az a leghatalmasabb, aki országvilágura, nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van, az sem, akinek legnagyobb a kincse, gazdagsága, hanem az a leghatalmasabb, aki embert szül a világra. A halandóknak adott legédesebb szavak anya, otthon, mennyország. Akármit is ért el az életben, egy anya a gyermekei jóságában méri a sikerét. A legtöbb anya született filozófus. Köszönet az édesanyáknak, akik szeretetben nevelik fel gyermekeiket, hogy azok felnőttként továbbadhassák a szeretet lángját.

0: Azt mondják, a virág a napfényben növekszik, a gyermek az édesanyja mosolyában. Az anyai szeretet hatalmas erőt képvisel, több, mint egy egyszerű emberi szeretet, mert a lélek mélyéről fakad. Az anyák, a nagymamák, a dédnagymamák gondoskodásukkal, türelmükkel, önzetlen, tiszta szeretetükkel szebbé teszik a világot. Az anyaságban ott rejlik az univerzum egyik legnagyobb csodája, a teremtés. Az a felfoghatatlan erő, amely által az élet megszületik, formálódik, felemelkedik és fénylik. Legyen az anyák napja tele mosollyal, hálával, kedves szavakkal és sok-sok szeretettel. Áldás legyen minden édesanyán, és legyen áldás azokra az édesanyákra is, akik már az égből vigyáznak ránk.
1: Igazi ünnep, anyák napja van. Téged köszöntelek, elakadt szavam. Bármit kívánhatsz, meglásd, megkapod, légy boldog, máma, ez a te napod. Köszöntsük innen az anyukádat, Isten tartsa meg a mamácskámat.
0: Műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsort szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Egy anya nem csak egy gyermeknek ad életet, hanem a hitnek, a reménynek, az örömnek és a szeretetnek. Szeretetteljes, boldog anyák napját kívánok minden édesanyának, nagymamának és dédnagymamának. Mára búcsúzom, köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
2: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.